Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igen, ő is feleség, és egyébként szuper intelligens, Dua Lipa, könyvklubot is csinál, és nagyon cuki tartalmakat megírja.

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Taylor Swift, aki ennek a dalnak a klipjében az Opel Light-ban nem akármilyen neveket sorakozhatott fel, Barry Reynolds, Louis Capaldi vagy éppen Graham Norton is feltűnik, nem akármilyen lista. És óriási kedvenc az igazi mai slágerek között ez,

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

rock igazi mai sláger megy, és mi mindig szeretünk egy picit többet adni a live mixből is. Idén nyáron 2 órán keresztül már délután is pörögnek az igazi mai slágerek. 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-vel megállás nélkül is. Megállás nélkül az igazi mai slágerek ilyenkor éjszaka is nálunk szólnak. Most Alex

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki miben van ebben a nagyon meleg éjszakában. És hát a szombat estében is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Továbbra is a következő órában hozom például Joe Corey-tól a legújabbat, de itt lesz Regan Lily, Sam Feld, sőt a Rádió 1 DJ-ek közül a Stereo Max és DJ Metzger Viki párosa is. A kezdés pedig Loyé. Ez a nagy kedvenc, a Get Lucky, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségre. Ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
1: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes estét, kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, én hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is, és nem lazsálok meg, tényleg csak a legjobbakat válogattam össze, nagy lendülettel, és a legnagyobb kedvencekkel. Most például Joel Curry a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Insomnia.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
1: Mi játszuk az

0: most egy Rádió 1 DJ-t, Regán Lilit, akiről nagyon fontos tudni, hogy a dalait, ezt is, amit most indítok, ő maga írja. Nem ő énekel benne, de ő a dalszövegíró, és ő a zeneszerző is. Ami szerintem nagyon menő. És a dal is az, Regán Lili, és az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az

egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig egy újabb fesztiválon bulizhatunk. A Dunapart Festen is lesz Radio Stage, az ország legjobb DJ-i, mind ott lesz, ott zenélnek, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k. Ő pedig most Sam Feld itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8 Toma is, Balázsik a Balázsik Weekend, de a következő órában rengeteg újdonság. Többek között Raytől és Bibi Rexától is a kezdésben.

0: hétközi mai slágerek egymás után megállás nélkül csak itt a Rádió 1-en a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezette kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a Londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

interjú, egy csak igazi mai sláger. Mert egy picivel négy után járunk, szuper kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is jönnek a legnagyobbak, és a változatosság. Most Lil Nas X-szel bulizunk tovább, That's What I Want, amit indítok.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát ha valamire érdemes figyelni, az az, hogy mennyi újdonság lesz ebben az órában. Most például Cookie, Carner és a Fire a rádió egy DJ-je, és a legújabb kedvenc, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hallgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem dumálok feleslegesen, csak jelzem, újdonság jön. Méghozzá Raytől!

0: dies with you.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt ígértem, hogy ebben az órában extra sok újdonság jön, szóval... Így is van. Tiesto után a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal teljesen újra gondolt új változata. Ez a New Religion a rádió egyen.

még remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extrán sok újdonságot hozok. Most például Mesker Vikitől, aki időnként délután túlórázik nálunk, mert hogy most már 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Most pedig, ahogy ígértem, Mesker Viki jön Nagy Bogival, Miss Mooddal, a közös nagy kedvenc tőlük az Éden. Ezt indítom a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Riasztás volt a Szemkorp debreceni gyárában. Júliustól már nem ingyenes az építési hulladék leadása. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Néhány nappal azután, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a szennyezési határértékek túlépése miatt felfüggesztette a Szemkorp debreceni üzemének tevékenységét, újabb incidens történt a gyárban. Péntek éjjel ismét működésbe lépett a habbal oltó berendezés. Az önkormányzat előzetes értesülései szerint ezúttal téves riasztás történt. Hozzátették, amint az esemény körülményeiről és okairól hivatalos, teljes körű tájékoztatást kapnak az illetékes hatóságoktól és az üzem üzemeltetőjétől, részletesen tájékoztatják a nyilvánosságot. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akkugyárak működésével kapcsolatban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán a Környezetvédelmi Hatóság felfüggesztette a Szemkorp tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadék vízelvezető rendszerből és a tározóból vett minták fémekre és félfémekre vonatkozóan határérték túllépést mutattak. A cég csütörtök este kiadott közleményében cáfolt, azt írták, a jelentett szennyezőanyagok jelentős része nem tartozik a Szemkorp szeparátor gyártási folyamatához. Csütörtökön a CETL debreceni üzemében egy liter dietil karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben. Az incidenst a vállalat vészhelyzeti cselekvési terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülést nem történt. A közgyűlésen egy lakossági hozzászólásban javaslatot tettek egy akkumulátoripari társadalmi és környezeti tanács létrehozására, amiben többek között a kormány, a Tiszapárt debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna. Pap László polgármester válaszában azt mondta, hogy szerinte számos olyan javaslat van az elhangzottak között, amelyek ténylegesen megfontolandóak. Jelezte továbbá, pár héttel ezelőtt kezdeményezett egy egyeztetést a várost érintő ügyekben Tárkányi Zsolt államtitkárnál és Vitézi Dávid miniszternél. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban, hangzott el a DTV híradóban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl bruttó 36 forintos kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével. Ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségre. Ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. 5 óra után járunk 10 perccel, június 28-án Irén és Levente névnapon. Ez pedig egy újabb óra, amiben megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket. Most például Szigala és a Riptide, amit

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy hatalmas a hőség mai is, hát most nem, bár azért most sincs hideg, de napközben az lesz, továbbra is érőben a harmadfokú hőségriasztás, egészen keddig, ma is 37-38 fok, amire készülhetünk. Óvatosan, oké? És rengeteg naptej, meg lehetőleg napközben minél kevesebbet legyünk itt, ha csak nem muszáj. Regard Ride It, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport átszázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a Londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezés tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3:46 lesz, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és miközben indítok egy újdonságot, halka jegyzem meg, jövő héten újra együtt bulizhatunk, a nyár legnagyobb hangulatát természetesen idén is mi hozzuk, legközelebb a Dunapart Feszten, ahol lesz rádió egy stage, az összes rádió egy DJ-vel, Regálili, Jamina, Metzger, Viki, a Diszkósit, Lossy Baggy, Jauri, Kuki, Joe R. Jr., a Stadium X, Paul Max, Pure Beat, Wilcox, a Loving Arms, Christopher Antonio, Collar, Newick és Bricklék is a lemezjátszók mögött. Minden info a radio1.hu-n. Pedig Taylor Swift, ahogy ígértem az újdonsággal, ez az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Augusztustól már nem ingyenes az építési hulladék leadása. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Néhány nappal azután, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a szennyezési határértékek túlépése miatt felfüggesztette a Szemkorp debreceni üzemének tevékenységét, újabb incidens történt a gyárban. Péntek éjjel ismét működésbe lépett a habbal oltó berendezés. Az önkormányzat előzetes értesülései szerint ezúttal téves riasztás történt. Hozzátették, amint az esemény körülményeiről és okairól hivatalos, teljes körű tájékoztatást kapnak az illetékes hatóságoktól és az üzem üzemeltetőjétől, részletesen tájékoztatják a nyilvánosságot. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akkugyárak működésével kapcsolatban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán a Környezetvédelmi Hatóság felfüggesztette a Szemkorp tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető rendszerből és a tározóból vett minták fémekre és félfémekre vonatkozóan határérték túllépést mutattak. A cég csütörtök este kiadott közleményében cáfolt, azt írták, a jelentett szennyezőanyagok jelentős része nem tartozik a Szemkorp szeparátor gyártási folyamatához. Csütörtökön a CETL debreceni üzemében egy liter dietil karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben. Az incidenst a vállalat vészhelyzeti cselekvési terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. A közgyűlésen egy lakossági hozzászólásban javaslatot tettek egy akkumulátoripari társadalmi és környezeti tanács létrehozására, amiben többek között a kormány, a Tiszapárt debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna. Pap László polgármester válaszában azt mondta, hogy szerinte számos olyan javaslat van az elhangzottak között, amelyek ténylegesen megfontolandóak. Jelezte továbbá, pár héttel ezelőtt kezdeményezett egy egyeztetést a várost érintő ügyekben Tárkányi Zsolt államtitkárnál és Vitézi Dávid miniszternél. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban, hangzott el a DTV híradóban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl bruttó 36 forintos kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével. Ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Szombattól 3°-ra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 6 óra után 6 perccel, szép reggelt, jó hétvégét. Egy újabb, elképesztően meleg nap áll előttünk, hőségriadó továbbra is érvényben, szóval próbáljunk hűsülni, én pedig hozom a hűsítő kedvenceket, az igazi mai slágereket ebben az órában is. Miley Cyrus Flowers, most ezt indítom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az éppen Amerikában turnézó Martin Garrix, és mi van még Amerikában? Foci VB, és ezt ki is használja, mert hogy több meccsre már ki is látogatott, az Instán folyamatosan posztol erről. Ma is lesz egyébként VB meccs, és nem is olyan vad időpontban, este 9-től Dél-Afrika, Kanada. Ez pedig az igazi mai sláger, na nálunk Martin Garrix-től a Butterflies, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: fel vagyok fel a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Döntött a kormány az új közlekedési múzeum helyéről. Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV klíma nélküli hivatalaiban. Dobon Kolett vagyok, jó reggelt kívánok! Döntött a kormány, az északi járműjavító területén épülhet meg az új közlekedési múzeum. Közölte Vitézi Návéd, közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető a döntés előtt az ATV-ben azt mondta, az intézménynek Budapesten van a helye, Debrecenben pedig azokra a fejlesztésekre kell összpontosítani, amelyek valóban a város lakóinak érdekeit szolgálják. Ennek példájaként a nagyállomás korszerűsítését említette. Vitézi Dávid kifejtette, egy gyors intézkedéssel már az idei évben elkezdik a beázó, aluljáró rendbetételét és liftekkel akadálymentesítenek. Aztán nekiállnak a teljes állomás megújításának. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok hétfőn és kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak. A debreceni vízmű a meghosszabbított és magas fokozatú hőségriadó ideje alatt elhalasztja azon tervezett megelőző karbantartási munkáit, amelyek átmeneti vízhiányt vagy nyomás ingadozást okozhatnak, közölte a társaság. A Magyar Víziközmű Szövetség pedig a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet, hiszen a klímaváltozás már a vízellátásban is érezteti hatását. Közleményükben azt kérik, aki teheti, locsolásra ne csap vizet, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet használja. A tartós csapadékhiány és a hőség fokozott tűzkockázatot jelent, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósággal egyeztetve az ország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A rendelet visszavonásáig még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani a bel- és külterületi erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében lévő ingatlanokon. Ugyanez a tilalom vonatkozik a fásításokra és a környezetükben lévő házakra. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig David Guetta bemutatta, hogy kell igazi nagy stadionbulit csinálni a Stade de France-ban háromszor, és nem akármilyen vendégfellépőkkel, többek között Sziával is. Vele jön most is az igazi mai slágerben. Ez a Titanium itt a rádió egyen.

között szerintem a legnagyobb dino szakértő, Sam Felt. Bizony, nagy hobbija a gyerekkora óta, már dolgozott is, még fiatalon, dino kiállításon, önkéntesként egyébként, szóval tényleg csak a lelkesedés viszi, de mind a mai napig minden infót próbál magába gyűjteni, ami a dinókkal kapcsolatos. Na, a fun fact után az igazi mai sláger tőle, Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió egy, itt csak igazi mai sláger megy. Harmadfokú hősíkriasztás továbbra is Magyarországon egész hétvégén, sőt még hétfőn kedden is. Nagyon figyeljünk egymásra, ez fontos, rengeteg folyadék, és 11 és 16 óra között lehetőleg ne nagyon tartózkodjunk itt, oké? Okay? És hallgassuk a hősítő igazi mai slágereket és a legnagyobb nyári kedvenceket. Most Alex Kenji-től, ez a Bumblebee, amit már is indítok.

0: érme, egy erős volt ez az óra szerintem. A következő órában pedig ugyanígy pörögnek a legnagyobb kedvencek. Hozom például majd az újdonságok közül Bibi Rexát, de jön majd Jennifer Lopez Kato, a kezdésben pedig Loi. És az igazi mai sláger a Get Lucky pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Riasztás volt a Szemkorp debreceni gyárában. Júliustól már nem ingyenes az építési hulladék leadása. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Néhány nappal azután, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a szennyezési határértékek túllépése miatt felfüggesztette a Szemkorp debreceni üzemének tevékenységét, újabb incidens történt a gyárban. Péntek éjjel ismét működésbe lépett a habbal oltó berendezés. Az önkormányzat előzetes értesülései szerint ezúttal téves riasztás történt. Hozzátették, amint az esemény körülményeiről és okairól hivatalos, teljes körű tájékoztatást kapnak az

0: illetékes hatóságoktól és az üzem üzemeltetőjétől részletesen tájékoztatják a nyilvánosságot. A Városi Közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán a Környezetvédelmi Hatóság felfüggesztette a SZEMKORP tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvízelvezető rendszerből és a tározóból vett minták fémekre és félfémekre vonatkozóan határérték túllépést mutattak. A cég csütörtök este kiadott közleményében cáfolt, azt írták, a jelentett szennyezőanyagok jelentős része nem tartozik a SZEMKORP szeparátor gyártási folyamatához. Csütörtökön a CETL debreceni üzemében egy liter dietil karbonát szivárgott ki egy tárolóból lefejtés közben. Az incidenst a vállalat vészhelyzeti cselekvési terve alapján 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. A közgyűlésen egy lakossági hozzászólásban javaslatot tettek egy akkumulátoripari társadalmi és környezeti tanács létrehozására, amiben többek között a kormány, a Tiszapárt debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna. Paplászló polgármester válaszában azt mondta, hogy szerinte számos olyan javaslat van az elhangzottak között, amelyek ténylegesen megfontolandóak. Jelezte továbbá, pár héttel ezelőtt kezdeményezett egy egyeztetést a várost érintő ügyekben Tárkányi Zsolt államtitkárnál és Vitézi Dávid miniszternél. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban, hangzott el a DTV híradóban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl bruttó 36 forintos kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével. Ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, már kevesebb, mint 1 óra, és jönnek Balázsék is. 8-tól ma is Balázsék víkend, addig viszont az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Selena Gomez, aki csatlakozott egy vadő animációs film stábjához, a Not Alone-hoz, ami jövőre kerül a mozikba, óriási a várakozás, és ő lesz az egyik szereplőnek a hangja. Ő pedig már is két tó a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Turn the Lights Off.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

and it feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Döntött a kormány az új közlekedési múzeum helyéről. Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV klíma nélküli hivatalaiban. Dobon Kolett vagyok, jó reggelt kívánok! Döntött a kormány, az északi járműjavító területén épülhet meg az új közlekedési múzeum. Közölte Vitézi Návéd, közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető a döntés előtt az ATV-ben azt mondta, az intézménynek Budapesten van a helye, Debrecenben pedig azokra a fejlesztésekre kell összpontosítani, amelyek valóban a város lakóinak érdekeit szolgálják. Ennek példájaként a nagyállomás korszerűsítését említette. Vitézi Dávid kifejtette, egy gyors intézkedéssel már az idei évben elkezdik a beázó aluljáró rendbetételét, és liftekkel akadálymentesítenek, aztán nekiállnak a teljes állomás megújításának. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok hétfőn és kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak. A debreceni vízmű a meghosszabbított és magas fokozatú hőségriadó ideje alatt elhalasztja azon tervezett megelőző karbantartási munkáit, amelyek átmeneti vízhiányt vagy nyomás ingadozást okozhatnak, közölte a társaság. A Magyar Víziközmű Szövetség pedig a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet, hiszen a klímaváltozás már a vízellátásban is érezteti hatását. Közleményükben azt kérik, aki teheti, locsolásra ne csap vizet, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet használja. A tartós csapadékhiány és a hőség fokozott tűzkockázatot jelent, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósággal egyeztetve az ország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A rendelet visszavonásáig még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani a bel- és külterületi erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében lévő ingatlanokon. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási a hőség. Nem csak Magyarországon, szinte mindenhol, de minket most ez érdekel. Viszont ha bárhol megyünk nyaralni, legyen az külföld, belföld, ezt a kedvencet tudti, hogy hallani fogjuk. Hatalmas siker. És a nyár egyik meghatározó dala. A Faithless dalból a vadi új verzió Bibi Rexettől a New Religion, amit indítok. 8-tól pedig már Balázsék jönnek. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió.

0: 26. Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Riasztás volt a Szemkorp debreceni gyárában. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC. Dobó Nikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Néhány nappal azután, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a szennyezési határértékek túlépése miatt felfüggesztette a Szemkorp debreceni üzemének tevékenységét, újabb incidens történt a gyárban. Péntek éjjel ismét működésbe lépett a habbal oltó berendezés. Az önkormányzat előzetes értesülései szerint ezúttal téves riasztás történt. Hozzátették, amint az esemény körülményeiről és okairól hivatalos, teljes körű tájékoztatást kapnak az illetékes hatóságoktól és az üzem üzemeltetőjétől, részletesen tájékoztatják a nyilvánosságot. A Városi Közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akkugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tiszapárt, debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a DV Parking

0: A Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, amelyeken darabonként két-két töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
1: A DV Parking információit hallották.
0: Sport. A Tiszaújváros ellen 2-0-ás győzelemmel kezdte a nyári felkészülést a Deac NB3-as labdarúgó csapata tegnap hazai pályán. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC futballcsapata, olvasható a klub honlapján. A 31 éves Serhi Samper az FC Barcelonában bemutatkozott a felnőtt együttesben, majd a Granadában és a Las Palmas csapatában bizonyított. Pályára lépett a BL-ben, bajnokok ligája győztesnek, spanyol bajnoknak és kupa győztesnek, valamint világkupa győztesnek is vallhatja magát. A spanyol középpályás Lengyelországban együtt dolgozott a Loki vezetőedzőjével, Gert Remmellel. Serhi Samper 1+1 évre írt alá. Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt. Hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak, miközben a klinika már bezárt. Történt ugyanis, hogy a 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja. Pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És ez azt jelenti, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
6: És volt meccselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek, akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, a másik
5: hát ezt próbálom pár... kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, azt és lemondtak a felügyeleti jogról.
6: Akkor nincs csere.
5: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
7: Nincs is meg a másik.
5: Nincs
7: gyerek.
5: Meg a másik. Érted? Ők kaptak tehát, csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
6: ellen... Én azt hittem, megvan a meccs.
5: És nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy petesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet, összemeccselték őket, fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
6: És hát, ezzel a probléma.
5: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete raszta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
7: Hogy lehet, hogy itt valami
5: itt van valami meg. Bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik éli a megtermékenyített petesejt és hívivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle van, de megszülte, táplálta.
7: Tehát,
5: és megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
7: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kell lenni egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
5: Szülési anyuka.
7: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak, már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
5: És fekete.
7: És nem az jött, akire gondoltál.
5: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
7: Köszönjük szépen.
5: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
6: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor nevelt föl.
5: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímversertjében, az ott az én gyerekem.
7: Ezt mondja Juli. Igen. Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek. Bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az örökbefogadott, a korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Na de... Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz. Hát, azt mondani, hogy oké, okay, szent.
6: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó. Megszülte.
5: Nem, a gyerek nem, a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
6: Az világos, hát, igen, de hogy kik a genetikai szülő.
5: Azt nem találtam még. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye azonnal de szó van egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen peredték, de akkor ez egy másik történet.
7: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a jobbik eset.
5: De az ott egy korábbi sztori, igen.
7: Ez még a jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
5: Én adom a tiéd, de te adod az enyémet.
7: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
5: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
6: Lemondok.
5: Miért? Hát, belőled van a hímivarsejt, és a petesed, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked. Hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt de olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, a te DNS-ed.
6: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
7: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és így mivarsejtet.
6: Én szerintem minden szülő...
5: Tehát, jó, mi van akkor azt mondta, hogy na, azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, hát ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parra, és azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na?
7: Igen.
5: Akkor azt mondod, hogy azért így kellett lennie, vigye?
6: És akkor vajon
5: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyereket, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
6: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy adományozom petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
5: Ja, hogy adjál másnak.
6: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivarsejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatasség meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
7: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
6: világos,
7: adták.
6: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy
5: négy
7: hát állítólag összeborult a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, a így van, követed a sorsát.
5: Ez milyen beteg
7: helyzet. Értem, mit mondanék.
6: És a másik
5: én
6: eset...
5: Én nem engedném.
6: Nem?
5: Nem. Hát minden téged illet, szerintem ezt egy éven belül megnyered ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett. Szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
6: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát,
5: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
6: Tehát az is tök izgalmas, a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, én te pedig
5: igen,
6: tudtam,
5: de ők visszacserélték.
6: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
5: Hogy mondjuk egy év után történik igen. meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, igen. ránézek, cuki, igen. majd jön az enyém, az jó ronda.
7: Na, ugye, hova cserélget?
5: Inkább maradjon, nem az enyém eszer. De nem a tiéd, hagyja, nem érdekes, hogy vigyétek, hova akarjátok. Hát, na ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És kérdezed ezt a klinikát? Be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen. Hát ez milyen kellemetlen. Elnéz
7: ki egy hűtőtáskával arra. Érted, képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet. Ki akar ide menni?
5: Nem mersz oda menni, persze, véget
6: akar. Volt egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
5: Elnézett egyet. Elnézett egyet, igen.
6: Ez brutál kártérítés. Nyilván.
5: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Hát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz, amilyen.
7: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
5: Igen. Persze. Persze, hát ott mész végig a folyamatom.
7: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött 6 hónapig ott vagy. Szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
6: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket igen, elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. Valószínű. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
7: Nem.
6: Nem.
5: Hagynál te is?
7: Én is.
5: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakaszva, érted? Egy finézőkés a kezében.
6: Egy születéskor 1,90 magas.
5: Egy mangalica kolbászot fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szerrános sonkát, és azt látsz, hogy menjél, Józsika.
7: Nem tudom.
5: Érted? Nem tudom. Mert sokkal szelet előtt állna a gyerek egy liter olívaolaj a kezében, érted? Egy cigivel a szájában, és egy apám is mondanád,
7: hogy... Egy felessel a kezében.
5: És mondanád, hogy vigye a gyereket.
7: Attól függ ugye, hogy van egy gyereked, de egyébként van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, ez
5: de valószínűleg, tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül, vagy 8 éves. Aztán meg lett a gyerek, és a végül más hordja ki.
6: Nem is
5: és
6: tudom,
5: azt mondta, az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, hogy gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
6: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek követni utána ezek után ezt a gyereket? Minden hónapban elmenni.
5: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
6: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
5: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre leselkedni, jött a kis dél-ázsiai.
7: Hát elengeded
5: inkább. Kaukázok is, kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy nem.
6: Körmet szakadtáig.
5: Szülőket eltesszük lábalól, fölbéreljük gyereket, visszahozzuk.
6: Az
5: alkalmatlanságot rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, ez egész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Útfejlesztések a városban és a megyében. 35 éves a debreceni veseátültetési program. Dobón Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és Hajdúbihar több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Ezt hangsúlyozta Szoták Zoltán, a Magyar Közút megyei igazgatója a Debrecen TV műsorában. Mint elhangzott, Debrecenben jelenleg a 33-as számú főút rekonstrukciójának első üteme zajlik, amely a Bem tér és a Nádor utca közötti szakaszt érinti. Szoták Zoltán felhívta a figyelmet, aki teheti, válasszon kerülő utat.
2: Teljes felületre semmiképpen nem akarunk lezárni, de azt tudni kell mindenkinek, hogy a több sávból valamelyik sávon kénytelen dolgozni a kivitelező, viszont készen kell lennie. Ki kell marni a felületet, és utána ezt a felületet be is kell dolgoznia. Tehát útszűkületre számíthatnak, sebességkorlátozásra, és mindenképpen torlódásra.
1: Nem csak Debrecenben, hanem a megye több pontján is zajlanak útfelújítások. Folyamatban van többek között a Hajdú-Hatház és Hajdú-Sámson közötti útszakasz szélesítése. Dolgoznak hosszúpályi, földes, valamint Hajdú-Böszörmény térségében is. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A napokban megkezdődött a 25 éves villamospálya korszerűsítése is Debrecen főterén. A Nagyállomás és a Kálvin tér között villamospótlóbuszok járnak a következő hetekben. A DKV közlése szerint a munkák a hőség miatt éjszaka üzemzárást követően is tovább folytatódnak. A kivitelezés technológiai előírásainak megfelelően ugyanis a hőmérséklet ekkor csökken a megfelelő szint alá a sínycserék elvégzéséhez. Hozzátették, az időjárás alakulásának függvényében előreláthatólag akár július 12-éig zajjal járó munkavégzésre számíthatnak az érintett pályaszakasz környezetében lakók. Az okozott kellemetlenségekért a társaság elnézést kér. 35 éves a debreceni veseátültetési program. Olvasható a Debreceni Egyetem honlapján. 1991. június 27-én Asztalos László sebész főorvos vezetésével végezték el az első veseátültetést Debrecenben. Az eltelt 35 évben az intézményben több mint 1300 átültetés történt, a transzplantációs centrum az ország meghatározó központjává vált. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
6: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
5: Aha.
6: Hát ugye? Persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azon úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
5: Igen. Most a haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
6: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
5: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz vagy nem. Mindig van az
6: a
5: első...
6: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
5: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
7: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
5: Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod
6: de
5: azért.
6: De vele lettél szerelmes. Hát ne hallod.
5: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
6: Nagy beszélgetések vannak, lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás. A szexben van.
5: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
7: Szerelem van.
5: Jó, hát szerelem van. Szerintem meggyőzhető vagyok. Akkor
6: mi? Akkor oké.
5: Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
6: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
7: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
6: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
5: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás, dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
6: Nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
5: Igen.
6: Tehát ezt magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
5: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
7: Hát, de ha sohasem volt jó viszonyatok.
6: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
5: Megcsinálod.
6: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
7: Nincs ez ezzel baj. Kikopnak egyébként, az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
5: Aztán meghal.
6: Aztán ott hagyod.
7: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
5: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
6: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fogadásod.
5: Így van, be kell menni, ott voltál.
6: Ott voltál, igen, letudva.
5: Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ha ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk fel.
6: Hogy csinálod?
5: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
7: Na miért?
5: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk, tehát hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
6: és
5: gané.
6: És még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
5: Igen, ugye, nem ugye, vagy barát.
6: Hogy itt egy egyszerű szex van.
5: Nem vagy a barátjuk, és remélem
7: és
5: kiderül.
7: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
5: Már melyik párkapcsolat
7: döglődik? Hát a barátodnak a
5: nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem mér. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
7: Segít pontot tenni a végére.
5: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Hú, gyerekek,
6: ez
5: de durva.
6: Kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
5: Hát de... itt egy megoldás van.
7: le kell csapni a barátod csajára.
5: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg, nincs bűnöd?
7: Hát inkább csak ventilált.
5: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
7: De figyelj, lent.
5: Rossz lányok. Valamit csinálj.
7: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
6: Igen, hát, de hány éve van?
5: 37 lent? Éve ott
6: nem
5: van.
6: Tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
7: Tehát most mit mondasz neki?
6: Hát aztán? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
5: Ez kemény, ez erre nehéz utána, igen.
6: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
7: Na, itt álljunk
6: azt meg. Visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte, ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál. Az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
5: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
6: Na ezt akartam kérdezni.
5: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
7: Érted, és fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
5: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak de emberek? Te jó Isten!
7: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rátkötik a poligráfot.
5: És a fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
6: Na.
5: Tehát miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
7: Kis gazolás közben nyöszörök?
5: Igen.
7: Tedi le a kumpli bogarat?
5: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódnunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
6: Most még.
5: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő. 2 év. Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem.
6: Ugye véleményes legalábbis.
5: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle ijedni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
7: Nincsenek kilengések.
5: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, ez milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél is a szemedre veti, az nem szép.
7: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
5: Abszolút.
7: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
5: Igen.
7: Hogyha volt egy ilyen combos múlt.
5: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs vele.
7: Egy kis én idő.
5: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz anya.
6: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
5: A férje.
6: Az is.
5: Szenvedjen.
6: Hát milyen anya vagy te?
5: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
7: Hát és egy kicsit... Heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
5: Igen. Mikor a 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
6: Ott kezdjen gondolkodni.
5: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkismert felesed. Ha már lóksz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
7: Van egy dilemma.
5: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
6: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
5: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem, egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
7: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja? A számom kiadható.
5: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, mert beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok! Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
6: Hát ha megbeszéltétek.
7: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
5: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ez a baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
7: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
5: Nem vagy ettől rossz anya.
7: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
5: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió

0: Május 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os ma...
5: Július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig...

0: modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu.
6: Magyarország legnépszerűbb esti

0: igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: 37 ember életét mentették meg tavaly a debreceni tűzoltók. Volt Barcelona játékost igazolt a DBSC. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egyre több riasztást kapnak a debreceni tűzoltók. Ennek egyik oka, hogy nőtt a viharkárok miatti bejelentések száma. Ez derült ki a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság tavalyi évről szóló beszámolójából, amit a városi közgyűlés csütörtöki ülésén ismertetett a debreceni katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Nagy Imre elmondta, a debreceni hivatásos tűzoltó parancsnokság 2025-ben 4 járásban csaknem 4200 esethez vonult ki, ami 19%-os növekedés 2024-hez képest. Tavaly csaknem 1200 esetben tüzet oltottak, és csaknem 3000 műszaki mentésben vettek részt a Cívisváros tűzoltói.
4: A mi munkánknak a sikerét vagy a hasznosságát azt legjobban mutatja, hogy a tűzoltók 37 ember életét mentették meg tavaly. A leggyakoribb káresetek voltak a szabadtéri tüzek, a viharkárok és a lakóépületben keletkezett tüzek.
3: A növekvő számú viharkárok kapcsán Papp László polgármester bejelentette, hogy elkészült egy városi előrejelző mobil applikáció, aminek próbaüzeme és engedélyeztetése már folyamatban van.
5: Push üzenetekkel, adott esetben egy letöltött applikáción keresztül, képes megfelelő információval ellátni a város polgárait, hogyha valamilyen veszélyhelyzet, vihar, jégeső bekövetkezhet megfelelő időben.
3: A képviselőtestület több tagja is megköszönte a debreceni tűzoltó parancsnokság munkáját, az éves beszámolót pedig egyhangulag

0: támogatta a városi közgyűlés. Éles viták, politikai üzengetések és egy rendkívüli indítvány is napirendre került a legutóbbi debreceni közgyűlésen. Az ellenzék kezdeményezte a testület feloszlatását, miközben a képviselők a lakossági felszólalások szabályainak módosításáról és a szolidaritási hozzájárulás eltörlésének kezdeményezéséről is döntöttek. A közgyűlés végül a saját feloszlatását elutasította. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC futballcsapata, olvasható a klub honlapján. A 31 éves Sergi Samper az FC Barcelonában bemutatkozott a felnőtt együttesben, majd a Granadában és a Las Palmas csapatában bizonyított. Pályára lépett a BL-ben, bajnokok ligája győztesnek, spanyol bajnoknak és kupagyőztesnek, valamint világkupagyőztesnek is vonhatja magát. Sergi Samper 1+1 évre írt alá. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
3: Anna Júli Sülike!
2: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
3: Rákóczi Feri és
2: Balázs!
3: Micsoda család!
2: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Na mi van a Zöldfoki szigetek foci csapatával? Mi történnek ott? Ugye a kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a száma, ez az a kapus?
5: Ez ő, az a kapus.
4: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
5: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea felé.
4: Jól állnak, igen?
5: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
4: Igen, az cuki ez a történet.
5: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
4: Hogy miből lettek a játékosok?
5: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
4: Igen.
5: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
6: Átsétálok a szomszédon.
5: Vagy átsétálok, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a búgyát választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
4: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
5: És úgy néz ki.
4: Ürületesen jó arcok.
5: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
4: Ne csináld! Kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
5: Így van, tehát megkapta ezért a profilról ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
4: Hogy valaki vele. Szórakozik
5: igen.
4: Velük.
5: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
6: Facebook osztály találkozó szervezés, ilyen, nem?
5: Ilyen nincs.
6: Aki éppen odaért.
4: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idővilágban, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud. De mondjuk egy Zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 000, és most már megint, de hát már fenét, már ja, csúcsot már döntött. Több. Most már azt hiszem, valaki elküldte, ilyen 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Egy Zöldfoki szigetek másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot 2 ponttal. valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
5: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A Zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
6: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestő mázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
4: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezett játékos, az Zöldfoki szigetek csapat, aki magyar állampolgár volt, és a Videótomban is játszott évekig.
6: Hát van, nem becsültük meg eléggé.
5: Ez az.
4: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgyhogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
5: Hát az nagyon
4: kell. Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
5: Tudsz.
4: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Aztán Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
6: És mi lenne megnyerni, tudod?
4: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követően. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Az. Egyébként tényleg. Tényleg.
6: Igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
4: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen.
5: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne haragudj, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9 hónapig
4: várt.
6: Rákta, emészgette.
4: Csak ott olyan jó, olyan nagyon kevés nagy. A jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
5: Más körülmények között.
4: Nyilván más egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk, na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült kiszenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
6: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
4: Ja nem akarom, nem, csak ezzel röhögök ezzel, hogy milyen csapatok vannak.
5: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
4: Igen.
6: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez egy gyönyörű vidék?
4: Igen. Itt vannak a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a 6. helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromban, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, ez közben zseniális. Tényleg.
6: Egyébként mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez,
4: hát
6: ha tovább
4: nem,
6: jut, ezeket, vagy mennyi
4: ezeket
6: pénz
4: nem
6: jön?
4: Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
6: Mennyi időre lesznek,
4: horror.
6: Meg, ha ezt mondjuk behúzzák.
4: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg, hát igen.
5: Na, akkor én bekövetem Vozinát.
4: Na mennyi most a szám?
5: 15,6 millió.
4: 15,6 millióval van.
5: 15,6 millió.
4: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapus. És már lehagyta az argentin kapust is, a Martínezt, akinek 14 millió követője van.
5: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
4: és miről posztolt?
5: Hát semmi, erről.
4: A csapatról.
5: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
6: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is aktív, már aktív volt.
5: A csávó.
6: Igen.
5: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen. képeket, nincsen semmi ilyesmi.
4: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
5: 15 millióján. Millió.
6: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
4: Igen, igen, és a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
6: Más kérdés, hogy azóta az anya eltűnt és állampolgárságért.
4: Igen, az anya felszívódott
6: valahol. Nem fog visszatörni az ötök
4: szigetekre. Igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
6: Menekült státuszért folyamodott.
4: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
5: Simán.
4: Egyébként simán lehet. Tényleg, tényleg. Instán hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
5: Ugye milyen érdekes?
4: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
6: Vagy továbbküldöd.
4: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És de csak
6: videó?
4: Beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy... Beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
6: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
5: Igen, de ezek jönnek.
6: Ez a három.
4: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
5: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
6: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak, és jól csomó táncolok, ilyen videó.
5: Persze.
4: Igen. Az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát, hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
5: Nem jön,
4: figyelj,
5: már
4: kutyásom meg. Nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzen. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
5: Te beteg állat!
4: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
5: Ugye, add ide.
4: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
6: Instát.
5: Mi van?
4: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
5: Tehát
4: semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
5: Függőágy, magaságyás, majka!
4: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videó?
5: Hát itt van.
4: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
6: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
4: Nem baj.
6: Milyen hatott?
4: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát
6: hogyne?
4: Hát akkor, itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy úszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
5: Kutyás, de, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
4: ilyen
5: közötte...
4: Ilyen nekem egy darab nincs.
5: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
4: Ne csinálj!
5: Juli, mi történik a te Reels-eddel?
4: Mi van a Reels-eddel?
6: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
4: A Tomi nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
6: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
4: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
6: Jaj, nagyon jó!
5: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
4: Figyelj, Feri. Micsoda?
6: Szétnyomja a gyurmát.
4: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus pés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj! Jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy meg mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
6: Hogy ne, egy időben én.
4: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
5: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
4: Egy ideig dobta, most leáll.
6: És a félmeztelen nagyon zseni. Jó képű hapsi szokta.
4: Ezt nem néztem. Igen.
5: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
4: De miért kezd el lólábat? Ugye?
5: Hát egyre valószínűleg rákattintottunk.
4: Vagy azt tényleg az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hátat és rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
5: Te ott voltál.
6: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem,
4: és kézede nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.
6: Átfolyik az egész. És akkor

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Júliustól új vámszabály lép életbe az EU-ban. Fokozódik a kánikula. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Július 1-én új vámszabály lép életbe az Európai Unióban, amely az unión kívülről érkező kisértékű csomagokat érinti. A rendelések után plusz költséggel kell számolniuk a vásárlóknak. A 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruk után ugyanis 3 eurós vámot kell fizetni a jövő hónaptól, nem csomagonként, hanem termékkategóriánként. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az új szabályozás megjelenésével az online csalók megpróbálhatják kihasználni a vásárlók bizonytalanságát. Erről beszélt a Debrecen TV műsorában Kis Benedek Damaris, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének szakjogásza.
2: Nagy valószínűséggel fogunk kapni e-maileket, SMS-eket, amiben azt mondják, hogy hát olyan csomagunk érkezett, ami vám köteles, és akkor kattintsunk rá valamilyen linkre, adjuk meg ott adatokat, vagy akár bankkártya adatokat, mert hát ki kell egyenlíteni mondjuk azt a 3 eurónyi összeget.
1: A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a már ismert és megbízható webáruházak esetében is érdemes külön internetes vásárlásokra használt bankkártyát alkalmazni. Így ugyanis egy esetleges visszaélés esetén kisebb kockázat érheti a fogyasztókat. Július 1-től már nem lehet ingyen adni az építési és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban, hangzott el a DTV híradóban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl bruttó 36 forintos kilogrammonkénti díjat kell fizetni. A MOHU szerint a változtatásra azért volt szükség, mert országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A debreceni lakosok számára díjmentes a parkolás lakásuk közvetlen közelében, a lakcímkártyán megjelölt állandó lakóhelyként megnevezett utcában, valamint az azt keresztező vagy azzal párhuzamos első utcákban található felszíni parkolóhelyeken. A díjmentesség regisztrációhoz kötött, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell azt újítani.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
7: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy képzeljétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, kétszintes.
6: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na.
8: Hát azért
6: ezt meg kell ünnepelni.
7: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
8: de velé ezt egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár, és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
7: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
8: értelek,
7: a vandázás.
8: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
7: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát az óriási emelkedett hangulat.
6: Ez összedobós, ilyenkor mert egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják. Most mennyi, 2 kiló?
7: Kicsivel több, mint 2 kiló volt. Igen,
6: 200 ezerért odaadnak egy budai villát, igen, egy Egy estére 2 kiló?
7: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, hogy fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény. És
6: csak,
7: három
6: hogy egészségesen, csupa vitamin, az összes hú, de jó hangzik.
7: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
6: Per fő, 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
7: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
6: 15 ezer.
7: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások,
6: akkor a 120-ba.
7: Az egy 120-oska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
6: Hát inkább kell illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy vinát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet
8: de várj, akkor még ott a plusz kajapia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
6: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit adsz majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet. De valószínűleg ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000 kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó meg. Ússza. Nincs takarítás, nincs semmi gondja.
8: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
6: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán milyen lesz.
7: A 18. születésnapra villantották, ezt nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
8: Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
7: Mikor meghallottam, mondta, hogy beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
6: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnal? Mert mit ad hozzá, hogy borzasztó nagyot villantasz?
8: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondol. Nem? Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
7: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper, szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon is.
8: Hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
7: Igen.
6: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban. De hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. S igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni
8: biztos,
6: neki egyet, nem?
8: Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell tenni.
6: A kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben minden, akkor azt vissza. Visszaadják, igen.
7: Náluk egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
6: Jó, hogy ti rendeztetek?
7: Hát
6: na, arra nem lennék hajlandó.
7: Elvonultunk otthonról.
6: Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
7: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
6: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házad, hogy hányanak össze minden, az nem így.
7: Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
6: Igen, és aztán mi?
7: Itt van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
6: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
8: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
6: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam. Nagyon boldog voltam.
8: De itt a másik véglet. Taktaharkány óvodai ballagás limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
6: Nagyon kell.
8: Nagyon.
6: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális csörét.
7: Igen.
8: Na.
7: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
6: Vadom.
8: Ha van jacht, akkor majd rá.
6: Igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek, írja valaki, igen. Egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan ronyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz, itt engeded a gyereket, hát menjen át, ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
8: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy a B, nem tudjuk kifizetni kicsim, szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
6: Az 5 évesnek a limuzin nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülinapba becsöppen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Igen. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti, egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibíráltak ez egy pénzes osztálytársának egy villát. De ugye nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől nem tudom, a másik 18 éves ez majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítetted. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiséget semmilyen szinten.
7: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkoratokban zsúrotok?
8: De,
6: gyerekben, mert ilyen lakótelepi, persze, elmentél, igen? Meghívtak az egyik óvodás is, osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkrék keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkrék kereszt nem nyúltunk akármikor.
8: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret, rá egy szelet parizer, meg a pics, egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
6: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen.
8: Jó volt,
6: igen.
7: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
6: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
7: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz,
6: szendvicsek, illetve akkor tök jó, ez volt. Tehát ez volt.
7: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő jött.
6: Igen,
7: el.
6: Ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
8: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
6: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
7: Ez volt az ajtó.
6: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelé, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg, a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszerű fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
7: Igen, figyelj.
6: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
7: Nem, ez nagyon szomorú, ez a történet. Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
6: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
7: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
6: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdet deríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész torta.
7: És
6: kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
7: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napi rendet aznap. Hát,
6: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
7: Nem.
6: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
7: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kísírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
8: igen, minek kicsi,
7: neked minek.
6: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, szület, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott. Megváltozott a világ ebből a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfő meg mentem érettségizni.
7: Én sem emlékszem olyan.
6: Nekem sincs
7: olyan
6: meg.
7: Óriási.
6: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró háztetőn, szobrok a medencébe, pingpong asztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
7: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 ezer forintot kóstált.
6: Ott az egy, azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfalig.
7: Egy sikeres élettörténete.
6: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ volt. Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőben 12 vendég volt a családdal együtt.
7: Szűk családi körben.
6: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésre, ami hulidre, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
7: Jaj, az is milyen
9: szavarom.
6: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad.
9: Állsz,
6: ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garást.
9: Gyönyörű ajándék.
6: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi partit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
7: De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
6: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
7: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
9: Az jó, ez azt teljesen korrekt.
6: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
7: Tehát
6: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
7: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
6: kérdezze. Nem, a tiéd azt mondja, ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
9: mennyire
6: nem vett ki.
9: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
6: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedre bemarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
7: Ősz a konyhában, a viaszos vászonterítős asztal mellett fel van tisztítva, de itt ágy osszé.
6: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea a Szolunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Itt a Kánikula is nincs
3: külön, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámkukac mcdb.hu.
3: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV klíma nélküli hivatalaiban. Vizet osztanak a debreceni nagyállomáson is. Dobonik Valett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok hétfőn és kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat, közölte a polgármesteri hivatal. Keddig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a debreceni karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. A város arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre. A hőségriadó alatt a debreceni nagyállomáson is oszt palackos vizet a NAV. Az utasok minden nap 10 és 17 óra között kereshetik a felfrissülési pontokat. A MÁV csoport arra kér mindenkit, hogy ezekben a napokban, aki teheti, a hajnali vagy az esti járatokat válassza. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa például, az albán származású amerikai énekesnő, aki a Hőkupolával Majorkán találkozott, ott szapozott egyet, miután fellépett az egyik reality, a Brit Love Island, hát most már 13-as rész villájában, ott is van egy ilyen villa, exkluzív VIP koncertet adott az ott lakó szereplőknek, a Me, Myself and I-t és a Sad Girls David Guettával közös dalát is előadta. Mi most ezt szeretjük tőle nagyon, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

0: 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Hát ilyenkor sokan gondolnak rá, hogy egy jó kis hideg jeges sör, vagy egy jéggel megpakolt kóla, azt most biztos, hogy lehűtene. Ez egy nagyon nagy tévhit. A jéghideg ital ilyenkor óriási sok a szervezetnek, mert hirtelen úgy érzékeli a gyomor, hogy megfagy, úgyhogy a belső termosztátunk elkezd dolgozni. Hát inkább ígyunk valami langyosabbat, valami kevésbé jegeset. Ami pedig jön... Annyira jó hangja van ennek a fickónak, ugye? Blood Running, és mutatom, hogy melyik fesztiválon lehet Rádió 1-es DJ-kkel találkozni legközelebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja.

és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV klíma nélküli hivatalaiban. Vizet osztanak a debreceni nagyállomáson is. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok hétfőn és kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat, közölte a polgármesteri hivatal. Keddig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a debreceni karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. A város arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre. A hőségriadó alatt a debreceni nagyállomáson is oszt palackos vizet a NAV. Az utasok minden nap 10 és 17 óra között kereshetik a felfrissülési pontokat. A MÁV csoport arra kér mindenkit, hogy ezekben a napokban, aki teheti, a hajnali vagy az esti járatokat válassza. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok. Emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek.

csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek, kellemes hőkupolát mindenkinek, aki ma tartja. De jó lesz ezt a szót már nem emlegetni holnap utántól. A mikrofonnál Kismárti egészen délután 3-ig, akkor kezdődik a top 50-es listánk Györke Attissal, 5 órától pedig Cookie Mix-el, és a héten nem csak a rádió egy live mix kapcsolatát nyári üzemmódra, ugye Summer Editionre, de ugyanez igaz a hétvégékre is, úgyhogy Cookie, a francia Muki, ma is 2 órán át mixel, 5 és 7 óra között.

0: Megy a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a 2026-os nyári szezon első hő hullámában is. Gyanítom, hogy nem ez lesz az utolsó, viszont látjuk már a fényt az alagút végén. Hétfőn fog csúcsosodni, kettől pedig érkezik majd az enyhülés, a hét második felében pedig záporok, zivatarok. Ilyenkor a jéghideg zuhany alá kívánkozunk, de ez abszolút kontraproduktív. Villámgyorsan lehűt, de aztán még jobban felmelegszik a szervezet, úgyhogy inkább egy ilyen langyos fürdőt, langyos zuhanyt engedjünk meg magunknak. Na, én meghozok egy buli klasszikust, Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Hű, stabil optikai net féláron.
5: Bizony, ennek a felesem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Döntött a kormány az új közlekedési múzeum helyéről. A takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Döntött a kormány, az északi járműjavítót takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! Döntött a kormány,

0: Kifejtette, egy gyors intézkedéssel már az idei évben elkezdik a beázó aluljáró rendbetételét, és liftekkel akadálymentesítenek. Aztán nekiállnak a teljes állomás megújításának. A debreceni vízmű a meghosszabbított és magas fokozatú hőségriadó ideje alatt elhalasztja azon tervezett megelőző karbantartási munkáit, amelyek átmeneti vízhiányt vagy nyomás ingadozást okozhatnak, közölte a társaság. Hangsúlyozták, a debreceni vízmű számára kiemelten fontos, hogy a rendkívüli melegben is biztosítsa felhasználói számára a folyamatos és zavartalan ivóvíz szolgáltatást. A Magyar Víziközmű Szövetség pedig a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet, hiszen a klímaváltozás már a vízellátásban is érezteti hatását. Közleményükben azt kérik, aki teheti, locsolásra ne csap vizet, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet használja. Szombattól 3°-ra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. Ma is fokozódik a kánikula. A napos, száraz időben 39 fok körül tetőzhetnek a maximumok, és késő estére is csak 25-27 fokig hűlhet majd a levegő.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: Indul a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

Hölgyeim és uraim, további nagyon kellemes hétvégét, vasárnap délutánt, pihenést, lazítást, strandolást kívánok önöknek ebben a nagy melegben. Ha most ebédelnek, akkor jó étvágyat kívánok. Én is becsücsentem ide a légkondi stúdióba, a mikrofonnál és a lemezjátszók mögött egészen egyik keserű Tomi. Mixelek önöknek, aztán pedig majd jön a váltás, méghozzá Makranci László jóvoltából. Akkor indul majd a Hajrá Sport magazin és Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Én pedig játszom a hűsítős lágereket. Itt van a folytatásban Taylor Swift, aki jelenleg minden eddiginél nagyobb globális hatást gyakorol a streamingre és a koncertpiacra. A Eras Tour európai állomásai után újra megugrott a teljes katalógusa, és több országban is rekordot döntött a heti hallgatottság, ez nyilván nem véletlen. Ez meg itt az újdonság, az Opelite, a rádió egyen a déli

Folytatásban itt a Daily Mixben az időjárás a főszerepben. Továbbra is kitart a kánikula, még a jövő hét elején is számítani kell az iszonyatosan nagy melegre. 35-37 fok körül alakul majd a délutáni órák hőmérséklete, éjjel pedig olyan 19-20 fokot mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, maximum frissítő záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Fronthatás sem terheli a szervezetünket, ugyanakkor az UV-sugárzás extrém erős, úgyhogy mindig el szoktam mondani, hogy nagyon oda kell figyelni, ha kimennek a napra, gondoskodni kell a védelemről, és hát ugye a hidratáció is nagyon fontos, megfelelő mennyiségű vizet kell fogyasztani, erről ne feledkezzenek meg. Szóval a lényeg, hogy marad a kánikula, és marad a fürdőruha, meg persze maradnak az igazi mai slágerek itt nálunk a Rádió 1-en. A folytatásban a Daily Mixben már is érkezik Alex Warren, ez az Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me

Rádió Egyen a Daily Mixben természetesen vasárnap is hozok önöknek fontos infókat, ugyanis Hajdú-Bihar több pontján is útkarbantartások zajlanak a nyári időszakban, írja a Dehír, ezért az autósoktól fokozott türelmet kérnek. A munkák célja egyébként a burkolatok javítása, kátyúzás, patkarendezés és a forgalom biztonságának a növelése. A cikk kiemeli, hogy a megyében egyszerre több helyszínen dolgoznak, van, ahol félpályás lezárás van, máshol pedig jelzőrök irányítják az áthaladást. A szakemberek szerint egyébként a nyári hónapok a legalkalmasabbak a nagyobb beavatkozásokra, ezért most koncentráltan zajlanak a munkák, úgyhogy ez nem véletlen. A közútkezelő továbbra is arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, számoljanak hosszabb menetidővel, és ha van rá lehetőség és mód, akkor inkább kerüljenek, válasszanak alternatív útvonalat. A Rádió 1 pedig kíséri önöket, a Daily Mixben Ed Sheeran érkezik, jön a kamera.

A Rádió Egyen a Daily Mixben ünnepelünk a folytatásban. Június 28-án vasárnap ugye az Iréneket köszönhetjük, ez egy görög eredetű név, a jelentése béke, és itt vannak a Leventék, ez pedig egy régi magyar név, Árpád fejedelem legidősebb fiának a neve, a jelentése levő létező. Ezen kívül a Marcellák, a Leók, a Gyulák, a Tivadarok, a Szerénuszok, illetve a szülinaposok, úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon sokat és boldogat. Szem feldújdonságával ugye érkezik a holland DJ producer, a Tropical House egyik legismertebb arca, aki annak idején egy feldolgozással robbant be a köztudatba. Stílusát napfényes, dallamos, élő hangszerekkel átszőtt Feel Good House jellemzi, és rendszeres fellépő a legnagyobb fesztiválokon. Saját kiadója Anna Heartfelt Records, a modern érzelmes dancezene egyik fontos platformja, miközben környezetvédelmi projektjei miatt az egyik legzöldebb lemezlovasként tartják számon. Rosalinnál közösen ez már a Heart Like Mine, a Rádió Egyen a Daily Mixben.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Június 28-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Lapszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobun Kolett vagyok, jó napot kívánok! Szombattól 3 fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Írták tegnap a kormány.hu oldalon. A 3 fokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvíz osztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat, közölte a polgármesteri hivatal. Keddig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a debreceni karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. A város arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre. A hőségriadó alatt a debreceni nagyállomáson is oszt palackos vizet a MÁV. Az utasok minden nap 10 és 17 óra között kereshetik a felfrissülési pontokat. A MÁV csoport arra kér mindenkit, hogy ezekben a napokban, aki teheti, a hajnali vagy az esti járatokat válassza. A debreceni vízmű a meghosszabbított és magas fokozatú hőségriadó ideje alatt elhalasztja azon tervezett megelőző karbantartási munkáit, amelyek átmeneti vízhiányt vagy nyomás ingadozást okozhatnak, közölte a társaság. Hangsúlyozták, a debreceni vízmű számára kiemelten fontos, hogy a rendkívüli melegben is biztosítsa felhasználói számára a folyamatos és zavartalan ivóvíz szolgáltatást. A Magyar Víziközmű Szövetség pedig a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet, hiszen a klímaváltozás már a vízellátásban is érezteti hatását. Közleményükben azt kérik, aki teheti, locsolásra ne csap vizet, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet használja. Néhány nappal azután, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a szennyezési határértékek túllépése miatt felfüggesztette a Szemkorp debreceni üzemének tevékenységét, újabb incidens történt a gyárban. Péntek éjjel ismét működésbe lépett a habbaloltó berendezés. Az önkormányzat előzetes értesülései szerint ezúttal téves riasztás történt. Hozzátették, amint az esemény körülményeiről és okairól hivatalos, teljes körű tájékoztatást kapnak az illetékes hatóságoktól és az üzem üzemeltetőjétől, részletesen tájékoztatják a nyilvánosságot. A városi közgyűlés csütörtöki ülésén több lakossági hozzászólás érkezett az akugyárak működésével kapcsolatban. A hatóságok működése és a szankciók mellett egy akkumulátoripari, társadalmi és környezeti tanács létrehozására is javaslatot tettek, amiben többek között a kormány, a Tiszapárt, debreceni képviselői és az önkormányzat is szerepet vállalhatna. Döntött a kormány, az északi járműjavító területén épülhet meg az új közlekedési múzeum. Közölte Vitézi Návéd, közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető a döntés előtt az ATV-ben azt mondta, az intézménynek Budapesten van a helye, Debrecenben pedig azokra a fejlesztésekre kell összpontosítani, amelyek valóban a város lakóinak érdekeit szolgálják. Ennek példájaként a nagyállomás korszerűsítését említette. Vitézi Dávid kifejtette, egy gyors intézkedéssel már az idei évben elkezdik a beázó, aluljáró rendbetételét és liftekkel akadálymentesítenek. Aztán nekiállnak a teljes állomás megújításának. Jelentős útfejlesztések javíthatják a közlekedés feltételeit Debrecenben és Hajdúbihar több pontján. Bár a beruházások átmeneti forgalomkorlátozásokkal járnak, hosszú távon biztonságosabbá és kényelmesebbé tehetik a közlekedést. Ezt hangsúlyozta Szoták Zoltán, a Magyar Közút megyei igazgatója a Debrecen TV műsorában. Mint elhangzott, Debrecenben jelenleg a 33-as számú főút rekonstrukciójának első üteme zajlik, amely a Bem tér és a Nádor utca közötti szakaszt érinti. Szoták Zoltán felhívta a figyelmet, aki teheti, válasszon kerülő utat.
2: Teljes felületre semmiképpen nem akarunk lezárni, de azt tudni kell mindenkinek, hogy a több sávból valamelyik sávon kénytelen dolgozni a kivitelező, viszont készen kell lennie. Ki kell marni a felületet, és utána ezt a felületet be is kell dolgoznia. Tehát útszűkületre számíthatnak, sebességkorlátozásra, és mindenképpen torlódásra.
1: Nem csak Debrecenben, hanem a megye több pontján is zajlanak útfelújítások. A fejlesztéseket a Magyar Falu és a Top Plus program teszi lehetővé, emellett minisztériumi forrásokat is igénybe vesznek. Folyamatban van többek között a Hajdúhatház és Hajdúsámson közötti útszakasz szélesítése. Dolgoznak Hosszúpályi, Földes, valamint Hajdúböszörmény térségében is. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a nyári munkálatok idején fokozott figyelemmel és türelemmel vezessenek. A napokban megkezdődött a 25 éves villamospálya korszerűsítése is Debrecen főterén. A Nagyállomás és a Kálvin tér között villamospótlóbuszok járnak a következő hetekben. A DKV közlése szerint a munkák a hőség miatt éjszaka üzemzárást követően is tovább folytatódnak. A kivitelezés technológiai előírásainak megfelelően ugyanis a hőmérséklet ekkor csökken a megfelelő szint alá a sínycserék elvégzéséhez. 35 éves a debreceni vese átültetési program. Olvasható a Debreceni Egyetem honlapján. 1991. június 27-én Asztalos László sebész főorvos vezetésével végezték el az első vese átültetést Debrecenben. Az eltelt 35 évben az intézményben több mint 1300 átültetés történt, a transzplantációs centrum az ország meghatározó központjává vált. Megjelent a debreceni korzó júniusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is számos helyi programajánlóval és érdekességgel várja az olvasókat. A labban részletes összeállítás olvasható például a Campus Fesztivál idei fellépőiről, a szabadtéri színpad kínálatáról, az Apolló mozi július közepén kezdődő Búcsú a nagy teremtől című program sorozatáról, valamint a Mozdulj Debrecen nyári óra rendjéről. A 40 ezer példányban megjelent kiadvány elektronikus változata letölthető a dehir.hu-ról. Sport. A Tiszaújváros ellen 2-0-ás győzelemmel kezdte a nyári felkészülést a Deac NB3-as labdarúgó csapata tegnap hazai pályán. Volt Barcelona játékost igazolt a DVSC futballcsapata. Olvasható a klub honlapján. A 31 éves Sergi Samper az FC Barcelonában bemutatkozott a felnőtt együttesben, majd a Granadában és a Las Palmas csapatában bizonyított. Pályára lépett a BL-ben, bajnokok ligája győztesnek, spanyol bajnoknak és kupa győztesnek, valamint világkupa győztesnek is vonhatja magát. A spanyol középpályás Lengyelországban együtt dolgozott a Loki vezető edzőjével, Gert Remmellel. Sergi Samper 1+1 évre írt alá.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mindenképpen maradjanak, hiszen jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig jön Makranci László és indul a Hajrá sportmagazin, méghozzá Hypeton dalával, ez lesz az Out My Head. Hello mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Még ma is tart a jótékonysági vására a Létai úton. Dobon Kvalett vagyok. Szép napot kívánok a hallgatóknak. Rehabilitáción lévő mentett kisállatok gyógykezelésére, ellátására és mindennapi gondozására fordítják a Létai út 148 szám alatt zajló jótékonysági vásár bevételét, ami 17 óráig várja a segíteni szándékozó érdeklődőket. Ugyancsak délután 5 óráig zajlik az Aqua Kids csobbanós családi vetélkedő az Aquaticum strandon. A rendezvényen minden családtag megtalálhatja a saját kihívását. Ugyanitt kedden Kisnyomozók napja címmel rendőrségi prevenciós nyílt nap is lesz 10 és 14 óra között. A szervezők izgalmas játékokkal, kincskereséssel, kótyagos szemüveggel és ajándékokkal is készülnek. Ma 18 órától ismét színházbejárást tartanak a Csokonai Teátrumban. A színművészek által vezetett séták során a látogatók megismerhetik a 160 éves épület közönségtől általában rejtett tereit. Feltárul egyebek mellett a díszletraktár, a zenekari járok, de akár a forgószínpad több emeletnyi szerkezete is. Szintén este 6-kor a Cassie Soul hozza el a nagy erdei víztorony színpadára a legjobb dalokat az 50-es évektől napjainkig. A belépés ingyenes. Így neveld a sárkányod, a kis hableány, Star Wars, Gyűrűk ura, Schindler listája, Batman, a Karib tenger kalózai. A nagy erdei szabadtéri színpadon a legnagyobb hollywoodi filmekből csendülnek fel dallamok a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában, a ma 20 órakor kezdődő filmzenekoncerten. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Szó lesz a DVSC felkészüléséről, és egy új játékos is bemutatkozik. Emellett a Deac labdarúgóinak a felkészülése is a középpontba kerül, de Kirikó Viviennel is értékeljük majd az egyetemi klub női futsalosainak a legutóbbi idényét. Először foci. Javában zajlik a DVSC labdarúgó csapatának nyári felkészülése. Mint ismert, Gert Remmel személyében új vezetőedző irányítja a Lokit. Most ő beszél eddigi tapasztalatairól.
1: So far between good and very good.
0: Az eddigi tapasztalataim eléggé jók, és ezt bármi túlzás nélkül elmondhatom. Ráadásul a játékosok eddig pozitív meglepetést okoztak nekem, ugyanis kiválóan, sőt nagyon gyorsan alkalmazkodnak ahhoz az új rendszerhez, amit mi itt meg szeretnénk honosítani. Így pedig egyelőre nagyon jók a kilátásaink. Egyelőre optimálisan haladunk, néha pedig ennél is jobban. Viszont mielőtt a stábommal idejöttünk volna, egyértelműen mindent elemeztünk, amit csak lehetett. Ezek a hetek is arra valók, hogy minden követ megmozgassunk annak érdekében, hogy megtaláljuk, miben kell még fejlődnünk. Szóval az első naptól az utolsóig arra fókuszálok majd, hogy hogyan segíthetném a srácokat abban, hogy még jobban teljesítsenek, és természetesen, hogy jó benyomást tegyenek. A Loki közben egy egykori Barcelona játékos érkezését is bejelentette, ugyanis Sergi Samper is csatlakozott a klubhoz.
2: I'm so excited, this is new.
0: Nagyon izgatott vagyok, hiszen egy új fejezet jön most az életemben, egy új országban, egy nagy történelemmel rendelkező klubnál. Nagyon örülök, hogy itt lehetek és szeretném a csapatot, amiben csak lehet segíteni. Gert Remmellel egyébként dolgoztam már együtt az elmúlt két szezonban, és szerintem jó elképzelései vannak a futballról. Remélem, hogy az ő irányításával remek szezonunk lesz. Szeretem a labdát birtokolni, szervezni a játékot, így szeretek hatosként játszani a pályán. A feladatom az lesz inkább, hogy a szélsőknek és a csatároknak jó labdákat adjak, ami egy meccsen meghatározó lehet akár. Most egy kis zene, utána folytatjuk a hajrát.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Hétfőn elkezdte a felkészülést a Deac NB3-as labdarúgó csapata. A régiói vezetőedző Kondás Elemér elégedett az eddig elvégzett munkával.
1: Pozitív benyomások vannak, rendesek a gyerekek, szépen dolgoznak. Nyilván a nagy része ismer, aki esetleg nem ismert, az majd mondtam nekik, hogy már folyamatosan megismert. A nagy dolgokra nem kell számítani, tehát nyilván figyelünk majd mindenkire, hozzánk lehet fordulni bátran bizalommal. Megpróbáljuk kihozni belőlük a legtöbb. Abból ismerszik meg a nyár, hogy akkor elkezdik a labdarúgó csapatok a felkészülést, és akkor beindul a kánikula. Ez minket különösebben zavar, de nem foglalkozunk vele. Ugye megvannak az elvárások a játékosokkal szemben, de azért a fokozatosság elvét betartva próbáljuk őket nyilván még nagyobb munkára ösztönözni, de abszolút jól fogadták a munkát, tehát a nagy része elég jó, átlag életkorú a csapat, nyilván, és akiket pedig akarunk hozni majd, azokat is az a cél, hogy fiatal emberek kerüljenek ide, és nyilván nekik megbírni kell. Természetesen a meleghez azért próbálunk alkalmazkodni.
0: Sándor Tamás, a Deac csapatkapitánya elmondta, hogy jól ismeri Kondás Elemért, és szerinte jó munkát fognak végezni.
2: Tudtam, hogy mit lehet Elibától várni. Az edzéseken megvan a jó hangulat az elején, amikor az öltözőben vagyunk, de amikor a pályára kimegyünk, ott utána egyből rend és fegyelem van. Tehát ott nem hiszem, hogy ilyennel probléma lesz. Igazából egyelőre még nyilván a felkészülési fázisban vagyunk, még van benne több futás is, de nyilván szerintem mindenki pozitívan értékelni eddig. Én ugye még a DVSC első csapatán is dolgoztam vele, akkor még ugye fiatalként, ugye akkor nyilván sokkal fogékonyabb az ember, azért ott sok ilyen taktikai utasítás benne marad az emberbe még, talán jobban is, mint így idősebb fejjel. Hát igazából, hogy mit tudott változtatni azóta, most három edzés alatt még nem tudnánk semmit mondani így, de hát szerintem azért sok minden neki nem biztos, hogy kell változtatni, mert ha megnézzük az edzői múltját, akkor az magasabb szinten egy elég komoly edzői múlt.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után női futsallal jövünk vissza.
3: Rádió 1. Újra

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Idén is jó szezon zárt a Deac női futsal csapata, hiszen bajnok lett, és a Magyar Kupában is 4-es döntőbe jutott. Kirikó Vivien vezetőedzőnek már nem ez volt az első bajnoki címe.
1: Nem az első bajnoki címem valóban, de őszintén én ugyanúgy tudok örülni a sokadiknak is, hisz hosszú és fárasztó szezon után vagyunk túl, és ugye a Magyar Kupa után azért szerettünk volna mindenképpen a bajnokságban javítani és revansot venni, és ez sikerült, úgyhogy nagyon örülünk ennek.
0: Kirikó Vivien kiemelte, hogy idén a fiatalok gyorsan beértek, és remek csapategység alakult ki.
1: Az előző szezonban is azért sok változás volt a csapatunkban, és azért még mindig azért elég sok úgymond a rutintalanabb játékosunk, akiknek ez az első vagy második éve volt az NB1-es bajnokságban. Ugye idén két 15 vagy 16 éves játékost kezdtünk el beépíteni, és az nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ez a két játékos már ugye a válogatott ő keretébe is bekerült. Ez is azt mutatja, hogy sikerült nekik hamar felvennie az NB1 ritmusát, és elmondhatom, hogy abszolút meghatározó tagjaivá váltak ebben a szezonban a csapatnak, és szerintem ez volt egyik fő erősségünk, hogy igazából minden játékos tudta, hogy mi az elvárás, mi a feladata, mit kell véghez vinni a pályán. Nagyon fontos volt ebben a győzelemben, úgy gondolom, hogy a csapategység, és bár természetesen voltak kiemelkedő teljesítményeink, tehát ha itt az alapszakaszt tekintem, ugye akkor Krasznicsilla és Horváth Viktória is nagyon sok góllal vette ki a részét az alapszakasz elsőségből, de szerintem nekünk a fő erősségünk az valóban a csapategység volt.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk szezonértékelőnket.
2: Újra szól Debrecenben! FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: Hajrá magazinunkban folytatjuk szezonértékelőnket Kirikó Viviennel. A Deac női futsal csapatának vezetőedzője kiemelte, hogy a sérülésekkel teletűzdelt időszakokat is jól áthidalták.
1: Főleg a szezon vége fele azért már több kisebb sérülés is sárkáltatott minket. Tassan is Csilla és Horváth Viktória már itt a rájátszásban azért mindketten küzdöttek sérüléssel. Itt az utolsó pár mérkőzésre az egyik kapusunkat, Kopjári Lizát nem is tudtuk már bevetni egy kéz sérülés miatt, de szerencsére Pozsgai Melinda remek formában védett a bajnoki döntő során. Úgyhogy szerintem pont a csapategység volt az, ami átsegített minket ezen a nehéz időszakon, és így úgymond nem szüktünk attól, hogy egy-egy játékos teljesítménye éppen mennyire tud minket előrevinni. Elő tudtak lépni más játékosok is, elég csak a bajnoki döntő utolsó mérkőzésére gondolni, ahol Hardon Rita egy mester hármassal rukkolt elő, holott korábban azért, ha jól emlékszem, már nagyon régen talált be.
0: A következő idénnyel kapcsolatban Kirikó Vivien elmondta, hogy szeretné, ha a keret jelentős része együtt maradna, de várható némi frissítés.
1: Egy jó eleget alkotnak az idősebb, rutinosabb és a fiatalabb játékosok. A pontos keret átalakításról még kevés infót tudok adni, tehát ez még az elkövetkező hetek feladata lesz. Ami biztosnak mondható, hogy Bálint Regina úgy néz ki, hogy befejezi a futszal, hiszen ő az orvosi karra jár a Debreceni Egyetemen, és neki már nagyon nehéz volt most itt a szezon végén összeegyeztetni a tanulmányait, ugye itt az élsporttal, és ő jelezte, hogy a jövőben nem biztos, hogy úgy tudja ezt így vállalni ilyen formában. Azért remélem, hogy a keretet az sikerült nagy részt egyben tartani, de azért van egy-két név, aki elképzelhetőne, hogy nálunk folytatja majd.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
3: július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hű, stabil optikai net féláron.
6: Bizony, ennek a felesem tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Zajlik a 33-as főút belterületi szakaszának felújítása. A villamos pályát is korszerűsítik a főtéren. Dobó Nikolett vagyok. Jó napot kívánok! A héten megkezdődött a 33-as főút belterületi szakaszának felújítása Debrecenben. Elsőként a bentértől egy csaknem 520 méteres részen kap új aszfalt réteget a Füredi út. A munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani a Füredi és a Balmazújvárosi út egy-egy szakaszán. A 33-as főút bentér és Nádor utca közötti részén a tervek szerint szeptemberre végeznek a munkálatokkal, míg a teljes városhatárig tartó szakaszon várhatóan az év végére lesz kész az útfelújítás, hangzott el a DTV híradóban. A napokban megkezdődött a 25 éves villamospálya korszerűsítése is Debrecen főterén. A nagyállomás és a Kálvin tér között villamospótlóbuszok járnak a következő hetekben. A DKV közlése szerint a munkák a hőség miatt éjszaka üzemzárást követően is tovább folytatódnak. A kivitelezés technológiai előírásainak megfelelően ugyanis a hőmérséklet ekkor csökken a megfelelő szint alá a sínycserék elvégzéséhez.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A saját tulajdonban vagy üzemben tartásban lévő gépjárművek mellett a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő legfeljebb 3,5 tonna ösztömegű személygépkocsival is megállhatnak díjmentesen a debreceniek a lakcímük közvetlen közelében. Akkor is igénybe vehető a kedvezmény, ha a munkáltató például bérli vagy leasingeli a gépjárművet. Ehhez azonban igazolni kell a rendelkezési jogot.
1: A DV Parking információit hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Baby.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a rekkenő hőségben is, és hát valaki ebben a nagyon melegben azt csinálja, amit kell, medence partin hallgatja a Rádió 1-et. Aláírás nélkül jött az üzenet, de elhiszem, hogy itt vagytok, nagyon jól teszitek, aztán hello Márti, medencézünk. Ketten is írtak, lehet, hogy ugyanaz a buli, mint minden hétvégén most is téged hallgatunk, köszi a jó

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sláger megy, csörgünk, ezt most felveszem. Hello!
1: Szia Márci, Olinak hívnak, és apukámnak szeretném üzenni, hogy boldog névnapot.
0: Hogy hívják az apukádat?
1: László.
0: Na, hát akkor boldog név másnapot neki. Kitört a vakáció, kihasználod alaposan ezt a három, hát két és fél hónapot?
1: Igen, forgálta.
0: Az egy igazi meditatív tevékenység. Köszi, hogy itt vagytok hétvégén, és hát remélem, hogy apukád, aki László, szereti Meghan Trainort, mert most neki is küldöm a nagy pop klasszikus tőle. Sziasztok!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Kérem, szépen indul a top 50-es listán Györke Attilával, aztán Kuki Mix-tel 5 órától, de most 2 órán át, mert hogy megújult a héten a Rádió 1 Live Mix és a Kuki Weekend Show is. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Sopron Fest Szintodán, Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk, mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: 6 parkolóautót tört össze az éjszaka egy férfi Debrecenben, holnap 40 fok is lehet. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! 6 parkolóautót tört össze kocsijával egy férfi szombat éjszaka a Tócóvölgyben. A történtekről a Debrecenben hallottam nevű Facebook csoportban számoltak be, az esetet a rendőrség a dehír megkeresésére megerősítette. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság a hírportállal azt közölte, egy 42 éves férfi az általa vezetett személyautóval 6 parkológépjárművet rongált meg. A sofőrrel szemben felmerült az ittasság gyanúja is. A férfit a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették, vele szemben büntető eljárás indult. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok hétfőn és kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A harmadfokú hőségriasztás idején Debrecen önkormányzata továbbra is ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a városlakókat, közölte a polgármesteri hivatal. Keddig a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a debreceni karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. A hőségriadó alatt a debreceni nagyállomáson is oszt palackos vizet a MÁV. A MÁV csoport arra kér mindenkit, hogy ezekben a napokban, aki teheti, a hajnali vagy az esti járatokat válassza. Hétfőn a továbbra is napos száraz időben már a 40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet napközben. Hajnalban 21-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió 1!
4: Indul a slágerlista. Ez a rádió...
0: Aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió 1!
4: Indul a slágerlista.

ezeket a dalokat szeretjük nagyon a jelenben. Rögtön az elején mutatom is a sereghajtókat. 50. volt ugye az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól, 49. helyen játszottam Dua Lipától a Training Season-t, 48. állok Ava Max és a Car Keys. Topic, Fastboy, Forget You, 47.

után érkezett a 42. helyen, a Die With A Smile Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól, valamint a Riptide a 41. helyen Cigalától és Jack Summit-tól. A folytatásban a Dracula, a Tame Impala-tól, ők egy 5 tagból álló ausztrál együttes, főleg pszichedelikus zenét játszanak, illetve annak alműfajait, pszichedelikus rock, pop. Ez a daluk jó sok remixet élt meg az elmúlt időszakban, egy speciale Jenny Boys Noise remix. A Dracula nem egy klasszikus vámpír történet, egy olyan emberről szól, aki jobban érzi magát a sötétben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Sopró Fest nagy színpadon.

és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kygo, Eva Max, Whatever a 37. helyen játszottam. Disturbed, Sound of Silence, Cyril feldolgozásában a 36. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. A 35. helyen hallhattuk Purple Disco Machine-től, Asdis-től a Beat of Your Heart című dalt. 34. volt Alex Warrenter az Ordinary. 33. Teddy Swims és a Loose Control. Ezután érkezett Rehab-től, Inától a Rock My Body a 32. helyen. 31. a folytatásban egy szakítós szám Kamrad-től, a Hug Yourself. Maga Kamrad azt mondta egyszer, hogy ez egy tipikusan olyan szakítós dal, ami nem akar szakítós dal lenni, mert hogy nem szívfájdalomról szól, hanem arról az érzésről, amikor egy kapcsolat végén rájövünk, hogy igazából a másik fél veszíthet többet, és nem mi. Kamrad, Hug Yourself!

0: Itt a Rádió 1-en. A Top 50 szól, csak igazi ma is láger megy. 31. volt Kamrádtól a Hug Yourself, 30. Joe Corey és a Be Alright. Ezután jött a 29. helyen Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, 28. Selena Gomez-től a Single Soon. 27. lett Matt Sassari, Hugel Sonic és az It Feels So Good.
1: Rádió 1 Top 50, a 26.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ez a dal 9 hónapig élt titokban, mert hogy Jennifer Lopez 2025 nyarán már előadta a koncerten, de ez a stúdióverzió csak 9 hónappal később jelent meg. Hónapokon keresztül a rajongói csak a TikTokra felvett rossz hangminőségű felvételekből ismerhették, és ez azért egy komoly várakozást épített a dal köré. A Rádió 1 Top 50-ben a 26.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: Cyriltől a Stumbling In. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims és a The Door indítja majd a 23. helyről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: reklamkukac@mcdb.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. 6 parkolóautót tört össze kocsijával egy férfi szombat éjszaka a Tócóvölgyben. A történtekről a Debrecenben hallottam nevű Facebook csoportban számoltak be. Az esetet a rendőrség a De Hír megkeresésére megerősítette. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság a hírportállal azt közölte, egy 42 éves férfi az általa vezetett személyautóval 6 parkológépjárművet rongált meg. A sofőrrel szemben felmerült az ittasság gyanúja is. A férfit a helyszín közelében elfogták, vezetői engedélyét elvették, vele szemben büntető eljárás indult. Hétfőn a továbbra is napos, száraz időben már a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet napközben. Hajnalban 21-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila vagyok, már a legszebb helyezések érkeznek. 22. ezen a héten Ray és a Where is my husband, a dal, amit már korábban megírt, ezt nem rég árulta el, és nagyon várta az albumot, a dal, amin végre megjelenhet. Azt mondta az énekesnő, egy olyan időszakában íródott, amikor még főként dalszerzőként dolgozott másoknak, esetleg más zenészek felkérésére énekelt a dalaikban, kereste a saját hangját, és emiatt lehet különlegesebb a zene a rajongók számára.

0: 16.
1: A Stay a Little Longer érkezik ezzel a dallal egy ex-rádiós kolléga Joe Corey, akinek 4 évig volt saját klubműsora Anglia országos rádióállomásán a Kiss FM-en. 2018-ban indult a show, minden szombaton este 9-től a legütősebb klubdalokat játszotta a Kiss Nights-ban. 2022. februárjában volt az utolsó adása, és azt mondta, ez a 4 év is nagyon-nagyon sokat segített neki abban, hogy elismert lemezlovas lehessen Angliában. Joe Corey ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer, a héten már a 16.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a Rádió 1.

csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt, akitől ez a dal a 8.

hasonlóság köztem és BB Rexa között, hogy én is trombitáltam tini koromban, különbség, hogy én csak papír zsebkendőbe. Ez van BB Rexa New Religion, ezen a héten a negyedik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regál

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság szombaton az MTI-vel. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok hétfőn és kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak. Hétfőn a továbbra is napos száraz időben már a 40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet napközben. Hajnalban 21-23 fok várható.

fordulót kívánni. Köszönjük szépen! Hát mi köszönjük, és gratulálunk nekik, ja? 15 év, az nem semmi. Még minimum dupla kívánunk nekik, jó? Hoppa! Ki van itt?

0: de nem sokára mixelek tovább az igazi mai slágereket nektek egészen 19 óraig. After Party Show Summer Edition hamarosan érkezik az isteni Blondie. Oh yes, Pacsa rezidensen Blondie, Kinti Bizan, nem semmi. A szám címe, szerintem mindenki tudja, de elmondom, Never Walk Alone.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Sopró Fest nagy színpadon.

és az S csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja.

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, már megint koszos az autóm.
5: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
4: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Megjelent a debreceni korzó júniusi száma. A Médiacentrum Debrecen ingyenes kiadványa ezúttal is számos helyi programajánlóval és érdekességgel várja az olvasókat. A labban részletes összeállítás olvasható például a Campus Fesztivál idei fellépőiről, a szabadtéri színpad kínálatáról, az Apolló mozi július közepén kezdődő Búcsú a nagy teremtől című programsorozatáról, valamint a Mozdulj Debrecen nyári órarendjéről. A 40 ezer példányban megjelent kiadvány elektronikus változata letölthető a dehir.hu-ról. Hétfőn a továbbra is napos, száraz időben már a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet napközben. Hajnalban 21-23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, az egyik üzenekét szól, szia kuki, szeretném kérni egy jó dalt, édesanyám sajnos decemberben itt hagyott minket, viszont téged soha sem hagyott ki, mindig meghallgatott, és küldeni szeretném életem szerelmének, Timinek és mindenkinek, aki szereti, Molnár Daniel Gábor vagyok, most is téged hallgatlak. Kitartás neked, drága Gábor, jó, akkor nektek szól Szigala, és a szám címe Riptide, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Sziasztok, Anikó vagyok.
1: Szerbusz Anikó, mi újság, hogy vagy, bírod a meleget?
2: Bírjuk itt a meleget.

0: mit szeretnél üzenni, drága Anikó? Parancsolj!
1: Azt szeretném üzenni, hogy mindenki csobbadjon egy nagyot, és érezze jól magát.
0: Jó, van, oké, hallom, van egy kis pancsizik, hallom a víz. Az jó, az jó, ez jó dolog, jó. Hát akkor jó pancsizás nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Hello, hello, tégeződünk simán, jó? Szia, mondd meg a Szavasz Kuki, hello, hello. Érkezik Ryan, anunk, a szám címén, Where is my husband? Hát te nem tudod, és se tudom.

0: Szia, hogy hívnak téged?
1: István, és küldeném Jénába, Németországból a Balassanyi Kának.
0: Igen?
1: Meg a Kántor Gabinak.
0: Igen?
1: Kadrész Balcikára, igen? A családomnak.
0: Oké, mi lenne az üzenet? Vigyázzanak magukra, gondolom, ugye?
1: Hogy imádom őket.
0: Imádod őket? Ez még egy sokkal szebb üzenet. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal.
1: Szia, szép estét.
0: Szia, szia. Kicsit közben beszéltünk, de nem baj. Na, lányok, fiúk érkezik. Lai és a szám címe Get Lucky. Jaj, apkukika, mindíts be.
2: 0620 3 111 111. Hívd most. Kuki csak rád.

0: legyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, ki ez, van szerencsém? Halló, halló!
2: Sziasztok,
1: Zsolti
2: vagyok,
1: sziasztok! Halló, hogy vagy?
2: Minden rendben, épp úton vagyunk, Ausztriába megyünk vissza dolgozni.
1: Mentek dolgozni vissza Ausztriába. Ah, grüß Gott, ja, das ist gut, ja, ich bin Cookie, ja. Meddig maradtok?
2: Hey, Pizzolti,
1: ennyit tudok németül, vagy ich liebe dich, Maribe, ennyit tudok. Na, figyelj, jöttök két végénként vissza Magyarországra, vagy havonta kint, vagy
2: hol van ez? Jövök,
1: nagyon jó. Na, ki a töltelem kamera, de legújabb a szem címe, Hug Yourself, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Feri barátomnak szeretném küldeni, szeretném neki üteni, hogy ne ismételkedjen az úton.
1: Jó, oké, rendben. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra az úton, mert nagyon meleg van, óvatosan, jó, oké?
2: Köszönjük. Einen schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Tessék?
2: Einen schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Ja, bár beszélsz nekem, hogy tűnye elkezdek beszélni veled francúl, te se fogod érteni. J'ai rien compris ce que tu m'as dit, mon ami. Alors, je sais rien du tout. Na?
2: Egy,
1: jó van, oké, na. Videózén, tschüss, grüß Gott.
2: Ciao.
1: Remélem nem káromkodott valamit nekem adásban, mert tényleg nem tudok neméltül, de itt van egy jó barátom, mindjárt meghallgatja. Allez, érkezik, kamerád, Hug Yourself.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kopognak, kopognak, beengedem őket, három DJ, Hanvoi PG, DJ Junior és Barán Attila. A diszkocsi csapat jön szórakoztatni titeket egészen 21 óraig, ma este 9 szövetkezik Juhász Geri, mi erre közelebb jövét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, szerdai kanikula, viszont szerda délután jön egy kis lehűlés, jó? Bírni kell! Búcsúzom Katy Perry-vel, a szám címe A Kiss the Girl, de Katy elmondja kit puszilt, azaz engem. Tessék figyelni!
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss Cookie, and I liked it on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

merítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.

0: Uraim, fiúklánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédősor, Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Hello, hello, szavaszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, túléltük a tegnapot is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt vonyacveseggel, remélem jól éreztétek magatokat, hát otthon vecsésen, meg szerintem mindenki totára vágta magát, tehát nálunk már csak így szokás, tudjátok, vecsés a bűnös város, szóval Bárány Attila a mikrofonnál.
0: Ja, hogy bűnös város, nem tudtam. Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát kérem szépen János Halma nagyon jól teljesített tegnapi nap. Jól éreztem magam a városi napon, köszönöm a meghívást, szenzációsak voltatok, ezzel indulok. Illetve Robin Schulz-al kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Istenét és az ünnepelteket.
1: Én azzal mennék tovább, hogy július 2-án már csak 4-et kell aludni, hogyha jól számolom, találkozunk méghozzá Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat. Ez egy 3 napos fesztivál, és a nyitónapon diszkós itt lesz. Kérem szépen, 3 órát fogunk majd pörgetni, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k.
2: Erről jut eszembe, hogy már többször mondtam, hogy júliusban lesz egy Guinness Rekord kísérletünk Balázs Attilával, és többen kérdezik a dátumot. Ennek a dátuma 50 órán keresztül fogunk egyébként pizzát sütni, és jó magam fogok diszkózni. Az július 8-a, 9-e és 10-e, erre tessék majd fókuszálni. Ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálható a social media felületeimen. Az is, hogy melyik alapítvány az, ugyebár a Levi Apró Csodái alapítvány, aminek segítségével egy kisfiúnak fogunk segíteni, ugyebár a bevételből felajánlott résszel. Most pedig már is megyünk tovább. Jön a diszkos itt saját dala, a Szorít, a Rádió 1-en, csak igazi.

tisztaságú magas BPM tartalom, adresszenő a diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hanvai PJ és én DJ Junior, és én a jövőti bulikról akartam beszélni. Csütörtökön ugye együtt diszkosítezünk, méghozzá Ráckevén. Pénteken én két helyszín, először Sárváron délután, majd este balatoni bobozok, ugye Balatonfűzfön. Szombaton pedig ugye a Kopaszik áton találkozhatunk a Club Speed Classicon, és hogyha a Bárány jó lesz hozzám, akkor még Budapest

Luka. Igen, július 2-a Ráckeve, első diszkósít aktivizáció ebben a hónapban, szombaton pedig Ószlón és Harkányban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő finomságot le fogom játszani ezeken a fellépéseken is. Jön a No

0: ma is Lágermegy diszkosít, Réd és a vasárnap is, este 8 és 9 óra között. Profin, egy órában, DJ Junior, Bári Attila és jómagam, Hanvai PG.
1: Honnan jön a profi?
0: Hát, hogy egy órában profi.
1: Ja, egy órában profi.

próbálok erről lejön. Én annyit tudok mondani, hogy day by day, és DJ Junior-dal hamarosan jön videoklippel és megjelenéssel egy német lemezkiadón, úgyhogy készüljetek. Nagyon sokan kérik tőlem egyébként ezt a dalt, és írnak nekem, hogy küldjem már át. Egyelőre nem tudom ezért átküldeni, mert várom a hivatalos megjelenést, utána viszont mindenki meg fogja kapni ígére. Most pedig jön a világ első világslágere, most már nyugodtan kijelentetjük róla. Több mint 60 rádió állomás játsza világszerte, több milliós nézettséggel, hallgatottsággal minden platformon. Imál Angel, I'm Moving to the Sun, és hát itt voltak a születésnapi bulimon. Magyarországra eljöttek és megleptek a születésnapomon az elmúlt szombaton. Le is játszottad nekik a dalukat, és ugyebár mondhatni, ez volt az első élő fellépése. Bernadettek nagyon-nagyon imádta, és mondta, hogy ezt tudná mindig csinálni. Ezzel megyünk tovább, jön az I'm Moving to the

0: nektek ez a diszkosi. DJ Junior, a Honvaj Pincsivel és Bárány Attilával. Nem bírom, nem bírom.
1: Eszembe jutott, tehát én már nem azt mondanám, hogy vicc, ez irónia.
2: Igen,
0: illetve ez szarkazmus.
2: Illetve az
0: de amivel indul, az legfégebb.
2: Illetve én egy számcímet mondanék, hogy sorry, ez lesz majd az új diszkosi dal egyébként, amely hamarosan megjelenik.
0: És küldjük szeretettel annak, akinek kell.
2: Igen, egyébként Németországban egy német labelen jön ki, és a videoklip meg kikerül majd a diszkosi YouTube csatornán.

kezdjük már a hetet, és ott érkezünk a Dunapart Fesztiválra, ugye, Ráckevére, ez egy háromnapos nagy fesztivál, a Rádió 1 is támogatja. Olyannyira, hogy Rádió 1 stage lesz, itt fogunk mi játszani, előttünk, utánunk Rádió 1 DJ-k. Én csütörtökön érkezek még Sárvára, délután és utána este 8-tól pedig pörgetek, majd Balaton Fűzfőn, balatoni bobozok. Szombaton pedig érkezik ez a bizonyos Club Speed Classic Party, délután 4 és este 10 között naplementével, régi Club Speed, ez zenékre, 30 éves már a klub, úgyhogy várunk mindenkit, ráadásul a Kül, a Schulz meg én, Bakelitről is fogunk pörgetni, és ha minden igaz, akkor

DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy jövő héten 4 biztosan, de lehet, hogy 5 parti is lesz, amelyen részt veszek csütörtökön a srácokkal Ráckevén, nem ragoznám már, diszkos itt lesz, ugye a nagy fesztiválon. Utána viszont szombaton én érkezek először, még kora délután Sárvára, utána viszont Balaton fűszfőn, a balatoni bovon pörgetek majd igazi mai slágereket. Szombaton pedig az a bizonyos délutáni Club Speed Bakelitről, várunk mindenkit ide a Kopaszigátra, és hogyha úgy van, Attila intéz, akkor

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja.

ott pénz, és az es csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja, The Prodigy! Hajnal 1-től, Rádió 1 M Show!

0: 24-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
0: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Hello, Viacox!
1: Sziasztok! Már nagyon vártam ezt a műsort is, ugyanis nagyon sok finomságot hoztam magammal, és rengeteg kedvenc rádióslágert, amivel indítani fogom az órát, a Hypaton és az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: reggel, ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordo és a Lokko, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű Lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: itt lesz a Faithless és BB Rexa dala és a New Religion. Jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show. Itt

0: régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghall az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi, idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: Faithless ikonikus klasszikusa, az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World Is My Radio Show.

0: Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox játszott nálunk az elmúlt két órában. Milyen lesz a jövő heted?
1: Én most egy pár napot elmegyek nyaralni Olaszországba, és hétvégén természetesen újra itt leszek, és játszok nektek Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Stage-en, illetve Urkúton. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nektek pedig jó nyaralást kívánok, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Briklék.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: Szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ümixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordó zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordó egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: fogjátok majd hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Big Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé.

0: is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Taylor Swift, aki a nyár kedvenc popdalát hozza, szerintem hatalmasat nektek, hát nem szerintem, igazából a lejátszások is ezt bizonyítják. Viszont az énekesnő egyre kevesebbet használja a social médiát, sokkal inkább próbál direktben figyelni a barátokra. Egy dolgot azért mégiscsak használ ezek közül, az üzenetküldő alkalmazást, sok haverjával, barátjával itt tartja a kapcsolatot, de nagyon keveset posztol, meg nagyon keveset nézi a posztokat. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el és az ország legjobb DJ-ivel. Minden rádió egy DJ fel fog lépni, hatalmasat bulizunk majd, július 2-től 4-ig az infók a radio1.hu-n. Ez pedig közben a nyár egyik legjobb sláger Alex Kenji-től, amit indítok a Bumble-nél.

lendület. Én nagyon bírom ezt a dalt. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát. A mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS 0620 311 111, és mondanám, hogy fú, hát ilyenkor picivel egy óra előtt milyen kellemes az idő, de hát azért még most is meleg van, és továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Ez nagyon fontos. Metzger Viki jön már is, a Rádió egy DJ az igazi mai slágerrel, az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített. Ezt hozom már is. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Joel Curry a folytatásban, aki fellépett már Rádió egy születésnapi fesztiválon, és készítettünk is vele egy exkluzív interjút, aki esetleg ezt még nem látta, annak ajánlom, akár most is, a YouTube-on is meg lehet találni, Rádió egy exkluzív interjú Joel Curry a keresőszó. Keresőszavak? Igen. És ott is lesz. Na, ez viszont az igazi mai sláger tőle, a Galantisszal, Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh, just...

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy pedig Lotfi Begi, aki rendszeresen zenél a Rádió 1 Live Mix-ben, most már 2 órán keresztül ugyanis. Elstartott a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek most már minden nap az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Sam Felt a folytatásban. Az a DJ, aki már gyerekkorában is nem csak hogy imádta a pénzt, de meg is kereste. 13-14 éves volt, amikor az első vállalkozását elindította. Egy online kereskedelmi platformot csinált. Lényegében Kínából hozott be cuccokat, eladta, de olyan ügyesen csinálta, hogy ezt 2-3 évvel később el tudta adni haszonnal az egész céget, és ebből egy jó kis tőkét szerzett magának. Na, hát ő is Sam Felt, meg az a producer is, aki ezt a dalt készítette Rosalinnel, az igazi mai sláger a Heart Like Mine a Rádió 1-en.